Egyedül nem szívesen megyek a strandra. A víz gyakran túlzásba vitt klórozásától eltekintünk, szab a strand vagy uszoda?